0: Σαντούλη.
1: Σαντομή.
2: Σαντομή.
0: Σαντομή.
3: Goli, emocija, megobrebi, da civi ludi. Uhurem soplio čempionatis matčeps did ekranze, dola bauši. Legendaruli kartuli samzareulo, strapi momsahureba da specijaluri šetavazeba. Nebismierit civi ludis katha, holot hutlarat. Dola bauri, soplio emocijebis centri. Misamarti, nam tluhi.